0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dívjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Настя.
1: Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Hej Тура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
4: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Jégesővel és felhőszakadással csapott le a heves vihar Kárpátaljára. A szél több tucat fát döntött ki. Tegnap a délutáni órákban heves vihar söpört végig Kárpátalján, amelyet felhőszakadás, jégeső és erős viharosszéllökések kísértek. A rossz időjárás a megye több települését is érintette. Jégeső hullott többek között Ungváron, Kaszonyban, Kisbégányban és Makkos Jánosiban. Az erős szél számos helyen fákat csavart ki. Beregszázban a vihar egyszerre több fát döntött ki, és több lakóház is megrongálódott. Köztük a Munkácsi úton a zeneiskola mellett egy családi ház, amelyre fa dőlt. Jánosiban a viharos szél szintén több fát döntött ki, megrongálta több ház tetejét. Emellett több villanyoszlop is az útestre dőlt. Muzsajban a régi konzervgyár közelében egy kidőlt fa egy közlekedő kis buszra zuhant. A jármű megrongálódott, személyi sérülés nem történt. Szemtanúk beszámolói szerint Nagybégány és Balazsér között, valamint Kaszonyban és Dédában is fák dőltek az útestre, ami jelentősen megnehezítette a közlekedést.
4: Потужна гроза з градом і зливою накрила Закарпаття. Вітер повалив десятки дерев. Вчора у другій половині дня на Закарпатті пронеслася сильна гроза, яка супроводжувалася рясною зливою, градом та шквальним вітром. Негода зачепила кілька населених пунктів області. Град випав, зокрема, в Ужгороді, селі Косонь, Малій Бигані та Яношах. Через сильний вітер у деяких місцях були повалені дерева. В береговій Буревії повалив одразу кілька дерев. Пошкоджено кілька будинків, зокрема на вулиці Мукачівська. В селі Яноші сильний вітер також повалив кілька дерев, пошкодив дахи будинків. Сталося падіння кількох опор ліній електропередач на проїжджу частину. В Мужієві біля старого консервного заводу дерево впало на мікроавтобус, який рухався дорогою. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Люди не постраждали. За повідомленнями очевидців, дерева також впали на проїжджу частину між селами Велика Бигань і Балажер, а також у селі Косонь та Дида, що ускладнювало рух транспорту.
3: A Beregszászi Linner-Bertalan kórházban ingyenes vírusos hepatitis szűrésre van lehetőség. Ukrajnában jelenleg zajlik a vírusos hepatitis szűrőhét, amelyhez a Beregszászi Linner-Bertalan kórház is csatlakozott. Az egészségügyi szakemberek emlékeztetnek arra, hogy a vírusos hepatitis gyakran tünetmentesen zajlik, ugyanakkor májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. Az időben elvégzett szűrés lehetővé teszi a fertőzés korai felismerését, a kezelés megkezdését és a betegség továbbterjedésének megelőzését. A gyors és bizalmas express tesztet a rendelő intézet bizalom rendelőjében, a sürgősségi osztályon, valamint a fertőző osztályon lehet elvégeztetni, tájékoztatott a Beregszászi Linner-Bertalan kórház.
4: У Берегівській лікарні можна безкоштовно пройти тестування на вірусні гепатити. В Україні триває тиждень тестувань на вірусні гепатити. До ініціативи долучилася і Берегівська лікарня імені Бертал.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatai következnek.
0: Радіослухачам вітання. В ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Маруші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Берегове.
3: Krisztusban, kedves testvéreim, kedves hallgatók! A görögkatolikus egyház ebben az időszakban Máté evangéliumából Jézus csodáira figyel, csodáit olvassa fel. Csodáknak a sorában olvashatunk egy egészen rendkívüli és a fizika törvényeivel meg nem magyarázható történetet, amit a köznyelvben úgy szoktunk emlegetni, hogy Jézus vízen járása. Talán keveset gondolunk rá, hogy ebben a történetben nem csak Jézus jár a vízen, hanem egy ideig Péter is. Ami talán első gondolatként azt is elindíthatja bennünk, hogy az a emberi magatartás, az az Istenhez kapcsolódó emberi élet, amely valóban tud Krisztusra figyelni, az képes a csodáknak is a részévé, részesévé válni. Az egyházatyák számára kezdettől fogva ez az evangéliumi történet, amely Máté evangéliumának 14. fejezetében van leírva, a keresztény életnek a jelképe. A tenger a világot jelenti, a hajó az egyházat jelenti. A görögkatolikus hagyományban a templom hajóját, azt a részt, ahol a templom hajója is megtalálható, hiszen azt a részt, ahol a hívek helyet foglalnak a liturgia közben, azt hajónak nevezzük. A hullámok a kísértéseket jelentik, Péter vízre lépése pedig a hitnek a bizonyítéka. Krisztus pedig az, aki a legnagyobb viharban is közel van az emberhez. Péter rövid imáját az egyházatyák a keresztény ember legtökéletesebb könyörgésének tartották. Uram, ments meg! Ebben benne van a hit, az alázat, a teljes Istenre hagyatkozás. Lényegében mindazok a gondolatok, amelyeket az imádságainkban meg tudunk fogalmazni. Uram, irgalmazz, mondjuk minden kérésünknek a végén. Add meg, Uram, fogalmazzuk meg könyörgéseinkben. És számos más alkalommal fordulunk az Istenhez, Uram, ments meg engem. Betegségben, nehézségben, gondokban, feladatok előtt, mindenben az emberi magatartásban, melyben úgy érezzük, hogy az erőnk kevés, és fontos lenne még, hogy az Isten sokszorozza meg az erőnket, képességeinket, tegye jóvá a magatartásunkat, és szeretetünket erősítse meg. Amikor olvassuk a történetet, akkor azt fogalmazza meg a Szentírásnak a szerzője, hogy a csónakot hányták vetették a hullámok. De talán keveset figyelünk oda, hogy ez a történet a kenyérszaporítás után van leírva, oda van helyezve Máté evangéliumában, és az ember talán megdöbbenti és első kérdésként az is felmerülhet bennünk, ezek az apostolok, akik ott voltak Jézus környezetében, és akik megtapasztalták a kenyérszaporítást, megtapasztalták egy ilyen rendkívüli csodát, ezek az emberek miért indulnak el Jézus nélkül? Elindulnak a háborgó tengeren, elindulnak, hogy átkeljenek a túlsó partra, és Jézust pedig ott hagyják, és nem viszik magukkal. Az igaz, hogy az evangélista megjegyzi, hogy Jézus egyedül imádkozott. És miközben haladnak a csónakban, akkor azt kezdik el tapasztalni, hogy a hajót hányják és vetik a hullámok, vagyis viharba kerülnek. És ebben a viharban Jézus megjelenik számukra. Nem a vihar megszűnése után jelenik meg, hanem magában a viharban. Isten nem mindig veszi el azonnal a nehézségeinket sem, de jelenlétével erőt ad azok elviseléséhez. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, szólítja meg Jézus. Jézus tehát nem megszünteti a vihart, nem arra törekszik, hogy ne legyen nehézség az életükben, hanem arra törekszik, hogy felhívja a figyelmet, hogy ő ott van velünk. Beszáll a csónakba, megmenti a csónakot, és nem csak a csónakba szeretne bezállni, hanem szeretne bezállni emberi életünkbe, életünknek a jelképes csónakába, életünkbe szeretne, és életünknek a részévé szeretne válni. Krisztus a viharban velünk van, ott van, megszólít és megnyugtat bennünket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Aranyszájú Szent János arra hívja fel a figyelmünket, hogy mintha Jézus szándékosan engedte volna a tanítványait a viharba bekerülni. Nem azért, hogy elpusztítsa őket, hanem hogy a hitüket megerősítse. Nem a vihartól szabadította meg őket, hanem a félelem közepette jelent meg, hogy megtanulják, Jézus a veszedelemben is velük van. Péter vizen járását a hit erejének a bizonyítékaként foghatjuk fel. Nem a víz tartotta meg, hanem Krisztus szava. Az egyik bizánci ikonon úgy van megfogalmazva, megfestve ez a történet, hogy Jézus Péter után nyúl, és Péternek a csuklóját fogja meg. Ha egyszerűen a tenyerünket fogjuk meg, akkor előfordulhat, hogy a nedves, izzadó, vizes tenyértől szétcsúszik két embernek a tenyere, két embernek a fogása. De ha Krisztus megfogja a mi csuklónkat, ott olyan erősen és olyan biztosan tud szorítani bennünket, hogy az igazából csak és kizárólag Krisztus erejétől függ. Ez a fogás, ez az utánunk nyúlás, ez a szeretet, ez a lehajlás csak az Isten erejétől, Jézus Krisztustól függ mindannyiunk életében. Péter tehát hibázhat, gyenge lehet, csúszhat a keze, elengedheti az Istennek a kezét, az Istennek a szeretetét, de az Isten nem engedi el a mi kezünket. Lehetnek gyengeségeink, hibáink, bűneink, kiszolgáltatottságunk, lehet olyan emberi magatartásunk, amelyben elfáradunk, amelyben talán elfordulunk az Istentől, vagy nem vagyunk képesek már arra, hogy az Isten felé nyúljunk és fogjuk az ő kezét, de ő lehajol, megerősít, megfogja a mi kezünket, és biztosan tart bennünket. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, bízzál, én vagyok, ne félj, mondja Péternek. A hit gyengesége tehát nem választ el bennünket Krisztustól. Életünk gyengeségei, hibái, magatartásunk, bűneink nem választanak el bennünket az Istentől. Uram, ments meg! És Jézus azonnal kinyújtja a kezét. Nem szennyrehányással kezdi, hanem megmenti Pétert, és megment bennünket is. Isten nem tökéletes embereket keres, hanem olyanokat, akik a bajukban hozzá tudnak fordulni. Ezek vagyunk mi, akik nem tökéletesen, de az Istenhez fordulva tudunk élni. Az élet viharaiban nem az a legfontosabb, hogy mekkorák a hullámok, hanem hogy kire nézzünk. Péter addig, amíg Krisztusra tekint, amíg ránéz, odafigyel rá, amíg bízik benne, hogy lehet menni Krisztus felé, akkor még a víznek a tükrén, a hullámok között is tud haladni. És tulajdonképpen ez a bizalom akkor sem hagyja előt, amikor más irányba tekint, mert tudja nagyon jól, és bízik abban, hogy Krisztus utána fog nyúlni. Erre tanít bennünket Jézus vizenjárása, és erre tanít bennünket az ember vizenjárása is, Péternek a vizenjárása is, hogy van lehetőségünk nyúlni, kiáltani, könyörögni, Uram, ments meg, és hallhatjuk Krisztustól, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen.
2: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Marosi István, Beregszászi görögkatolikus pap gondolatait hallhatták.
0: В передачі греко-католицькі хвилини сьогодні ви почули роздуми Мороші Іштвана, угорського греко-католицького священника міста Бергове. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
5: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
6: FM 92.1 Пузуш Радіо. Мегдобант.
7: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
8: Губи обвітрені, між нами відстані, стають все меншими.

0: Нюцура. 9-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Jégesővel és felhőszakadással csapott le a heves vihar Kárpátaljára. A szél több tucat fát döntött ki. Tegnap a délutáni órákban heves vihar söpört végig Kárpátalján, amelyet felhőszakadás, jégeső és erős viharos széllökések kísértek. A rossz időjárás a megye több települését is érintette. Jégeső hullott többek között Ungváron, Kaszonyban, Kisbégányban és Makkos Jánosiban. Az erős szél számos helyen fákat csavart ki. Beregszászban a vihar egyszerre több fát döntött ki, és több lakóház is megrongálódott. Köztük a Munkácsi úton a zeneiskola mellett egy családi ház, amelyre fa dőlt. Jánosiban a viharos szél szintén több fát döntött ki, megrongálta több ház tetejét. Emellett több villanyoszlop is az úttestre dőlt. Muzsajban a régi konzervgyár közelében egy kidőlt fa egy közlekedő kis buszra zuhant. A jármű megrongálódott, személyi sérülés nem történt. Szemtanúk beszámolói szerint Nagybégány és Balazsér között, valamint Kaszonyban és Dédában is fák dőltek az úttestre, ami jelentősen megnehezítette a közlekedést.
4: Потужна гроза з градом і зливою накрила Закарпаття. Вітер повалив десятки дерев. Вчора у другій половині дня на Закарпатті пронеслася сильна гроза, яка супроводжувалася рясною зливою, градом та шквальним вітром. Негода зачепила кілька населених пунктів області. Град випав, зокрема, в Ужгороді, селі Косонь, Малій Бигані та Яношах. Через сильний вітер у деяких місцях були повалені дерева. В береговій буревії повалив одразу кілька дерев. Пошкоджено кілька будинків, зокрема на вулиці Мукачівська. В селі Яноші сильний вітер також повалив кілька дерев, пошкодив дахи будинків. Сталося падіння кількох опор ліній електропередач на проїжджу частину. В Можієві біля старого консервного заводу дерево впало на мікроавтобус, який рухався дорогою. Транспортний засіб зазнав пошкоджень. Люди не постраждали.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем, іргалом і békesség адасік нікунк бőségesен, Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csodálatos vagy, Urunk, és fenséges, és csodálatosak a Te dolgaid, a Te gondolataid, bölcsességed, mely el van rejtve ebben a teremtett világban, és csodálatosak azok is, amiket csak reménységgel, a hit szárnyain keresztül érthetünk meg, hogy mi a Te terved, mi a Te gondolatod, ránk nézve, életünkre nézve, népünkre és erre a világra nézve. Urunk, kérünk, hogy tudj bennünket elcsendesíteni önmagad előtt, és hadd tudjunk belekapaszkodni abba a bizonyosságba, abba a reménységbe, amelyet egyedül csak Te tudsz megadni. Hadd tudjunk betelni a Te szavaddal, megerősödni igédnek útmutatásában. Hadd tudjunk, Urunk, úgy élni, hadd legyen vágyunk arra, hogy úgy éljünk, hogy ez kedves legyen Te előtted, és hagyjuk el azokat az utakat, amelyek tőled messze visznek, amelyek kioltják kegyességünknek cselekedeteit, amelyek beszennyezik gondolatainkat, életünket. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi Isten tiszteletünket, áld meg a Te szavadat, és lelked által munkálkodj bennünk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Titusnak írott levélből szeretném felolvasni, az első fejezetből, a 10. verstől kezdődően a 16. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. Pál apostolnak a Titushoz írott levelében, az első fejezetben, a 10. verstől kezdődően a 16. versig, így olvassuk Isten igéjét. Mert sokan engedetlenek, fecsegők és ámítók, különösen a körülmetéltek között. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak azzal, hogy aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Valaki közülük, saját prófétájuk mondta, a krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. Ez a vélemény igaz. Éppen ezért kímélet nélkül fedd őket, hogy egészséges legyen a hitük. Ne foglalkozzanak zsidó mondákkal és az igazságtól elfordult emberek parancsolataival. Minden tiszta a tisztának, de a fertőzöttnek meg a hitetlennek semmi sem tiszta, sőt szennyes mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. Azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel tagadják, mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlanok. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen is, és már sokat szóra találkozunk Pál apostolnak a leveleiben attól az intéssel, azzal az intéssel, hogy hogyan kell egy-egy fiatal tanítványnak vagy egy gyülekezetnek óvakodnia a hamis tanítóktól, az engedetlenektől, és nagyon sokszor oda is teszi még hozzá ezt a jelzőt, hogy akik közül nagyon sokan körülmetéltek, zsidók. Szinte szó szerint ismétlődik meg az, amit a Timóteusi levélben is ír, amit figyelmeztetésként a Timóteusnak is. Itt a Titushoz írott levélben újra csak előttünk van, hogy nagyon nagy gond, nagyon nagy széthúzás, nagyon nagy gyülekezeti megosztottságot szült néhány embernek a gondolata, néhány embernek a jelenléte, és az, amit ők tanítanak, és az, amit ők hirdetnek. Ezt egészen konkrétan Pál apostol nem tárja fel, nem foglalkozik vele nagyon részletesen. Nyilván annyira magától értetődő volt, és annyira mindenki által ismert volt, hogy szükségtelen lett volna ezeket leírni. Nekünk csak az jutott, hogy a levélnek egyéb részeiből sejthetjük meg, vagy gondolhatjuk, hogy mik voltak ezek a tanítások. Azt látjuk, és erről beszél az apostol is, hogy ezek nem Krisztus tagadó emberek. Nem olyanok, akik azt mondják, hogy nem Jézus a Krisztus. Hogy nem a názáreti Jézus az Isten fia. Hanem éppen az a baj, hogy még ehhez, még emellé oda raknak még valamit, ami legalább annyira fontos az üdvösség szempontjából. Ámítók, családok, engedetlenek, fecsegők. És talán itt a későbbiekben is kitűnik az, hogy az egyik ilyen probléma, az egyik ilyen tanítás, az a tisztaságra vonatkozó előírások voltak. Nem véletlen az, hogy Pál apostol erre utal, és erről beszél, hogy minden tiszta a tisztának. És semmi sem tiszta annak, aki tisztátalan. És nem azt számít, hogy embereknek előírásai mikre vonatkoznak, hogy ki mit tart tisztának, ki mi az, amit fontosnak, vagy erényesnek tart, hanem egyedül Jézus Krisztus. És nagyon keményen, nagyon határozottan szólítja fel Tituszt is, és hadd szólítson fel, kedves testvérek, bennünket is, akkor, amikor a világunkban, az életünkben sokszor oda kerül sok minden Jézus Krisztus mellé. Talán nem tévedek, ha sokszor Jézus Krisztus elé. Azt mondja az apostol, hogy kíméletlenül fedd meg őket, kíméletlenül hallgattasd el őket. És nem szabad, hogy bármi megrontja, bármi megkérdőjelezze annak a bizonyságát, hogy üdvösségünk egyedül Jézus Krisztusban van. És azt mondja, hogy feldúlják a családokat, önmagában ez is nagy probléma, hogy a családokon belül hoznak felszínre olyan feszültségeket, hogy az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, és a feszültség, a tanításbeli különbségek, és talán maradhatunk ennél a tisztasági előírásoknál, ezek megosztják a családokat, és megosztják a gyülekezetet. És talán nem kell messzire menni, akkor, amikor akarunk példát találni, akarunk tükröt találni, a mikorunkban is, számtalan olyan tanításra, amelyek olyan tisztasági előírásokat tesznek előtérbe, amelyek ott vannak Krisztusban az üdvösség mellett. Hogyan kell? Milyen a jó református? És nagyon sokszor éltük meg és élhetjük meg azt, hogy sokszor szakadásig, de nagyon sokszor legalábbis eljutunk odáig, hogy családokat felzaklatnak, feldúlnak, emberek lelki ismeretét kezdik ki azok a tanítások, amelyek tisztaságra vonatkoznak, és nem is rosszak önmagukban, nem ez a baj velük, hanem az, hogy nincs meg, vagy nem tűnik ki az, hogy mindenek felett Krisztus. Mindenek felett Krisztus az, akiben szabad, és akiben kell reménykedni. És ezt jó újra és újra megértenünk önmagunk számára is, önmagunk életében is, hogy Krisztus legyen az első. Jézus Krisztusban való kegyelem, a Jézus Krisztus által elnyert szabadság, szabadítás, üdvösség, az van mindenek felett. Az van mindenek felett. És minden csak második. Minden tanítás, minden olyan dolog, ami nem rossz, tehát nem feltétlenül rossz dolgok ezek. De ez csak a második legyen Krisztus mögött. Sok hasznos dolog van, ami épít, ami biztonságos környezetet ad, ahol valamennyire láthatóvá válik. Az általunk sokszor olyan vágyott tisztaság, egyszerűség, de sokszor mi ezt nem tudjuk jól kezelni. És Pál apostol nagyon röviden, nagyon egyszerűen megmagyarázza, bizonyságot tesz arról, hogy a tisztának minden tisztátalan. A tisztának minden tiszta, és a tisztátalannak minden tisztátalan. Nagyon röviden el tudja mondani, hogy ameddig valaki Krisztusban megtisztított, ameddig valaki ott maradt Krisztusban, és élete fölött úr, és élete fölött hatalmat gyakorló gondolat Jézus Krisztusnak a szava, Jézus Krisztusnak a tanítása, addig megmarad ebben a tisztaságban. A megváltás, ameddig a megváltás életének központi gondolata az, hogy én megváltott vagyok, Jézus Krisztus az ő vérén megváltott engem, addig megmarad a tisztaságban. És addig számára minden tiszta, a bukásaival együtt is, mert Jézus Krisztus kegyelme az, ami megtartja őt. És oda kell ezekre figyelni, mi az, ami felragyogtathatja, mi az, ami még jobban aláhúzhatja azt, hogy Jézus Krisztusban vagyunk, és kell látszani az életünk tisztaságán az, hogy az Istennek megváltott gyermekei vagyunk, de nem a cselekedetek, és nem a tisztaságra való törekvés az, ami megtart bennünket. Ez egy válasz, ez egy hálaadásból fakadó cselekedet, egy odaszállása az életünknek. A legelső és a legfontosabb Jézus Krisztusnak, a jelenléte és Jézus Krisztusnak az uralma a mi életünkben. Azt mondja az apostol, hogy feldúlnak családokat, olyan döntéseket, olyan határozatokat, olyan tanításokat fogalmaznak meg, amelyek embereknek a közösségét bomlasztják. És ebben, kedves testvérek, érdemes újra csak magunkra tekinteni, és hogyha nem is jutunk el olyan szélsőséges esetekig, hogy szakadásra kerül a sor, de hányszor van az, hogy egy-egy rosszul megfogalmazott, vagy rosszul kommunikált döntés, vagy a lelkésznek egy-egy kijelentése tud olyan meghasonlást adni családokon belül is, hogy kitiszta meg kitisztátalan. Ki lehet az Isten gyermeke, meg ki nem lehet az Isten gyermeke. Ki fogadja el az evangéliumot, meg ki nem fogadja el az evangéliumot. Mintha ezt mi határozhatnánk meg. És nem minden embernek a maga hitében, a maga életében kell ezeket megharcolni, ennek a tisztaságáért megharcolni. És nagyon óvatosan bánjunk, kedves testvérek, ezekkel a kijelentésekkel, amit nagyon sokszor úgy egymás nyakába zúdítunk, egymást próbáljuk ezzel szembesíteni, és ez nem azt jelenti, hogy nincs tisztátalanság valakinek az életében. Nem azt jelenti, hogy nincs Istennek nem tetsző életmód, vagy nincs olyan dolog, ami nem kedves az Úr előtt. De az ebből való szabadulás, az ebből való megváltás, az Jézus Krisztusnak az érdeme. És a másik oldal ennek az éremnek, ami itt előttünk van a krétai gyülekezettel kapcsolatban, ez egy nagyon vegyes gyülekezet. Nyilván itt voltak benne ezek a judeo-keresztény tanítók, akik a maguk törvényeskedését, a maguk által megismert kegyességet próbálták ráerőltetni, vagy próbálták reklámozni a gyülekezetben, minél többeket meggyőzzenek erről. Emellett ott van még a krétaiaknak az a fájdalmas jelleme, amiről Pál apostol beszél. Ami saját költőjük, saját profétájuk jelenti ki számukra, hogy milyenek a krétaiak. Mindig hazudoznak. Olyan, mint a vadállatok. Olyanok, mint a vadállatok. Önzőek. A hasuk az Istenük. Na és ezek között, az emberek között. Ezek egy ilyen gyülekezetben, ahol a krétaiakra ez jellemző, a zsidó keresztényekre pedig az jellemző, amiről az imént beszéltünk. Egy ilyen gyülekezetben kell Titusnak a Krisztus üdvösségét, a Krisztusról szóló evangéliumot hirdetni. Közöttük kell világítania. És közöttük kell megtalálnia azokat az embereket, ahogy itt a korábbi versekben olvasjuk, azokat az embereket, akik alkalmasak arra, hogy a gyülekezeteket vezessék. Minden városban állítson oda püspököket, presbitereket, akik vezetni fogják a gyülekezetet. Úgy, hogy az egyik része a gyülekezetnek tévtanításokat hirdet, a másik részére pedig az jellemző, hogy falánk vadállatok és hazudozók. És jó lenne azt mondani, hogy ezek tőlünk olyan nagyon-nagyon távoli dolgok, és nincs semmilyen kapcsolatunk, ránk ez nem érvényes. Sőt, kifejezetten zokon esik számunkra az, amikor akár Pál apostolhoz hasonló módon, vagy Pál apostol intéséhez hasonló módon nagyon is szigorúan számon kér bennünket az ige, és nagyon is szigorúan tart bennünket az ige az ő vezetésében, hogy a hitük szilárd legyen, hogy a hitük tiszta legyen. Zokon esik az, amikor ilyen szigorúsággal, sokszor ilyen vaskalapos módon tesznek bizonyságot, vagy éppen mutatják fel a keresztény értékeket. És látjuk, hogy mennyire nehéz ezt jól megfogalmazni, és mennyire nehéz ebből egy olyan egységes útmutatást találni, ami érvényes mind a zsidó keresztényekre, mind pedig a krétai lakosokra, mind a krétai keresztényekre, hogy abban a világban, amiben élnek, hogyan kell jól hirdetni az igét, hogy az egyik is és a másik is megtérjen a saját maga tévejgéséből, és felismerje Jézus Krisztus, a Jézus Krisztusban lévő üdvösséget. És a mai modern világban úgy gondolom, hogy nagyon hasonló küzdelmekben veszünk mi is részt. És minél nagyobb a sötétség, minél többféle módon mutatkozik meg az ámítás, a félrevezetés, a hazudozás, a lustaság, a falánkság, ahol csak élvezni szeretnénk a javakat, és semmit sem akarunk ezért tenni, és nem is óhajtunk semmilyen módon részt vállalni egy közösség és egy társadalom teherhordozásában. Annál inkább szükség van ezekre a szigorú tanításokra, amiről Pál apostol beszél, szükség van arra, hogy adjunk olyan kapaszkodókat, amikkel nem távolodunk el, és nem sodródunk el az evangélium igazságaitól. És ezek az útmutatások, ezek a tanítások, amik ott vannak a keresztény életünkben, amikre szükségünk van a keresztény életünkben, még akkor is, hogyha szigorúak, sose takarják el annak a bizonyságát és annak a teljességét, hogy a vége mindenek felett való, mégiscsak a Jézus Krisztusba vetett reménység. Sokszor mégis elakadunk ezeknél az alapdolgoknál, hogy mondok egy-két példát, hogy éreztessem, hogy milyen bagatelnek tűnő dolgokról is lehet szó, hogy hogyan kell templomba öltözködni, hogyan kell viselkedni, ki az, akit kinéznek amiatt, hogy nem úgy. Ezek mind-mind apróságok, de amelyek megmondhatják, megbomlaszhatják a gyülekezetnek az együtt gondolkodását, együtt érzését, és amelyek egyik oldalról, akik ebben részt vesznek, és akik ebben megütközést váltanak ki, akik azt érzik, hogy számukra korlátozni akarják, hogy ő hogyan ülhet be egy istentiszteletre. Meg akarják határozni szabályokkal, hogy hogyan kell viselkednie, mit tehet és mit nem tehet. Míg a másik oldalról látnunk kell azt is, hogy az istentisztelet szép rendje érdekében igenis szükség van arra, hogy nagyon szigorúan tartsák, nagyon szigorúan meghatározzák, hogy mi az, amit az Isten gyülekezetében, az Isten népe körében szép és ékes, és szabad szóvá tenni, és szabad megjegyezni azt, ami nem erről szól, ami nem ezt munkálja. És ez nem jelenti azt, hogy nem Krisztus a fő. Nem jelenti azt. Amikor az a baj, hogy olyan emberekkel kell sokszor vitába elegyedni, akikre az érvényes, amiről itt Pál apostol beszél a krétaiakkal kapcsolatban. Akik a maguk értékét, a maguk önző életét helyezik előtérbe, és azért nem hajlandóak elfogadni ennél e fölött való valóságokat. A krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta, falánk népség. A legtöbb vita akkor van, és azokkal az emberekkel van, akiknek az életében ezek közül nagyon sok nyomorúság jelen van. Akiknek az életében az evangéliumnak a tisztasága, Jézus Krisztusnak a tanítása csak egy távoli ismeret, és egyáltalán nem a szívükhöz közel álló dolog. És ebben az esetben jogos, és talán igényelt dolog is az, hogy kímélet nélkül fedni kell. Kálmin is nagyon sokat beszél erről, és beszél a törvény hasznáról ezzel kapcsolatban, hogy a törvénynek van egy olyan haszna, hogy azokat, akik hitetlenek, azokat, akik távol vannak még Krisztusba oltottság állapotától, akik még nem értették meg, mit jelent az, amikor a Szentlélek munkálkodik bennük, nem tapasztalták meg az ő életükben az Isten megújító szeretetét, azok számára szükséges a kíméletlen feddés, hogy ne távolodjanak el. Hogy ne az jellemezze őket, ne azt mondhassák róluk egy gyülekezet közösségén belül, hogy hazudozók, ámítók, ne azt mondják róluk, hogy itt, ahogyan olvassuk a levélben, a krétaiakról gonosz vadállatok, lusták, falánk, népség, hanem látszódjon az életükön, az egyszerű hétköznapi életükön is az, hogy eltávolodtak ettől az állapottól, és várják, és vágyják azt, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennük. És aztán még a végén újra visszatér a tiszta és a tisztátalannak a kérdéséhez. 15. versben olvasjuk, minden tiszta a tisztának, de a fertőzötteknek, meg a hitetleneknek semmi sem tiszta, sőt szennyes, mind az elméjük, mind a lelki ismeretük. A hitetleneknek és a fertőzötteknek semmi sem tiszta. És hiába tartják meg a szabályokat. Hiába öltözködik szépen. Hiába ül ott a padban, ahol szép és jó rendben, ékes rendben részese lehet a gyülekezet közösségének. Ez a másik oldal. Amikor úgy tűnik külsőre, hogy ott minden rendben van. Amikor úgy tűnik, hogy megtartja azokat a szabályokat, amelyeket olyan sokszor igyekszünk számon kérni, vagy igyekszünk azt szerint berendezni egy-egy gyülekezeti életet. Csak az elméjük és a lelkiismeretük nem tiszta. Ugyanúgy távol vannak, ugyanúgy messze vannak az Isten valóságától, a Szentléleknek a munkájától, ugyanúgy messze vannak Krisztus megismerésétől. Ugyanúgy nem értik, mit jelent az, hogy az Isten az ő egyszülött fiát adta értük. Ugyanúgy nem jelent számukra motivációt, nem jelent számukra vezérfonalat az, hogy mi az Isten akarata. Mi az Isten terve az ő életükre nézve. És lehet, hogy nem is kell nekünk lázadoznunk az ellen, hogy olyan jók, vagy olyan szigorúak a szabályok, az előírások, bár szerintem meglehetősen lazák ahhoz képest, mint amilyenek voltak a zsidó tisztasági előírások. Nekik sokkal többet kellett tenni azért, hogy a gyülekezethez tartozzanak, annak idején egy zsidó közösséghez tartozhassanak. De amikor ott bolyong az ember a gyülekezet holtudvarában, és keresi a maga helyét, és úgy gondolja, hogy kívülről nézve már minden rendben van, hogy nem rosszabb senkinél sem, aki a gyülekezetben ott ül, és minden rendben van az életében külsőleg, akkor hadd szembesítsen az Isten igéje azzal a nagyon nehéz bizonyossággal és nagyon nehéz feddéssel, hogy a tisztaság nem a külsőségekkel múlik. A lelki tisztaság, a szellemi tisztaság az nem a külsőségeken fog múlani. Fájdalmas az, ahogyan itt Pál apostol beszél ezekről az emberekről, akiknek mind az elméjük, mind a lelkiismeretük szennyes. És azt vallják, hogy ismerik az Istent, de cselekedeteikkel megtagadják. Mert utálatosak és engedetlenek, és minden jó cselekedetekre teljesen alkalmatlanok. Kedves testvérek, ez az, ahol valahol visszabillent bennünket az Isten igéje, abban az állapotban, ahol józanul tudjuk megítélni, józanul tudjuk meglátni azt, hogy milyenek kellene lennünk. Mert lehet csak a külsőségekkel foglalkozni, és lehet törekedni arra, hogy a külsőségeket jól megtartsuk, szép rendben. De amiért igazából elhívást kaptunk, és amiben nekünk valójában munkálkodnunk kell, az, hogy az ember szívében, az embereknek a szívében, a gyülekezeti tagoknak a szívében jöjjön el a változás. Vallják, hogy ismerik az Istent. Hányan mondják? Hányan jelentik ki? Hányan kapaszkodnak bele, hogy hiszek én az Istenbe? A maga módján. És hányan mondják azt, hogy tudom én, hallottam én már mindent az Istenről. Azt vallják, hogy ismerik az Istent. Azt vallják, hogy ismerik az Isten cselekedeteit, az Isten hatalmát, Jézus Krisztusnak az evangéliumát. De cselekedeteikkel nem erről beszélnek. És ezek, kedves testvérek, nem kell, hogy feltétlenül gonosz és rossz cselekedetek legyenek. Csak amiben ott van annak a keserűsége, hogy nagyon nehezen ítélhető meg az, hogy valóban megtért és átadott életű ember, akinek fontos Jézus Krisztus. És lehet, hogy külsőleg minden rendben van az életében. Lehet, hogy minden tisztasági szabályt, minden elvárásnak megfelel. És nem is lehet benne semmi kivetnivalót találni. Sőt, még vallja, hogy ismeri az Istent. Nagy kérdés az az, kedves testvérek, hogy a cselekedetei, az engedelmessége, a szívében uralkodó állapot, az beszél-e arról, hogy ő az Isten gyermeke. Arra biztatna, kedves testvérek, bennünket az Isten igéje, hogy újra és újra harcoljunk meg azért, hogy mindennél egyértelműbb és mindennél bizonyosabbak legyünk abban, hogy kicsoda számunkra Jézus Krisztus. Mit jelent az Isten üdvözítő terve az én életemre nézve? És ne engedjünk az ámításoknak, ne engedjünk annak, amikor tévtanításokkal, vagy csak a szabályokra utalva el akarják homályosítani Jézus Krisztusnak az áldozatát, az Istennek a szeretetét. Mert tényleg nem ezen múlik. Kellenek a szabályok itt, ahogyan Pál apostol mondja, hogy azokat, akik úgy viselkednek, mint ahogyan a krétaiak, őket igenis kíméletlenül feddeni kell, hogy közelebb kerüljenek, hogy ne távolodjanak el még jobban a közösségtől. De a teljes tisztaság, az igazi tisztaság, az az ember szívéből fakad. És itt már aztán tényleg mindegy, hogy valaki hová ül, vagy milyen ruhában jön. Hogyha a szívében ott van a tisztaság. Mert minden tiszta annak, aki tiszta. Én, aki nem kell félnie. Akinek az szívében ott van a bizonyosság, hogy én átadott életű ember vagyok. Nem kell félnie. Nem kell tartania attól, hogyha valamilyen tisztasági szabályt nem tart be. Ha nem pontosan és nem precízen tartja meg azokat az elvárásokat, amelyek akár egy gyülekezet közösségére vonatkoznak. Vagy akár amik a legtöbb közösségben ugye általában uralkodnak. Mert ott van a bizonyosság a szívében. Ott van a bizonyosság, hogy ismeri az Istent. Nem csak beszél róla, hanem ismeri Istennek a szeretetét, Istennek a kegyelmét, és ismeri Istennek az igazságosságát is. Ismeri Istennek a hatalmát. És látja az Úr cselekedeteit a mindennapokban. És erre biztat ma bennünket az Isten igéje, hogy újra és újra így tekintsünk Jézus Krisztusra és Jézus Krisztuson keresztül az Atyára, az örökkévaló Istenre, mint aki a mi életünk felett akar uralkodni. Mint aki újra és újra ki akar bennünket józanítani, és a helyünkre akar állítani azon a helyen, ahol éppen vagyunk. De úgy, hogy a mi hitünk az belé vetett őszinte bizalom legyen. Hogy tiszták legyünk ő benne. És engedjük, hogy ő tisztítson meg bennünket. Kívánom, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon bennünk, és az Isten szent lelke tudja bennünk elvégezni azt, hogy mi az, amivel nekünk kell a mai napon megharcolnunk, mi az, amit le kell tennünk, és mi az, aminek a megszabadulásával, amitől való megszabadulásunkkal tovább tudunk menni, és még jobban tudjuk szolgálni az örökkévaló Istent. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, kérünk, hogy ne lakhasson más a mi szívünkbe, egyedül csak Te. Legyen jelen a Te szereteted, hadd legyen jelen a mi szívünkbe, hogy megismertünk Téged, hogy hozzád ragaszkodunk, néked engedelmeskedünk. Így kérünk, Urunk, hogy Te tisztítsd meg a mi gondolatainkat, és Te őrizd meg ebben a tisztaságban. Hadd tudjuk naponta elkérni azokat a harcokat, azokat a küzdelmeket, amelyek ránk várnak, és kérünk, ne engedd, hogy elsodródjunk mellőled. Ne engedd, hogy megtévesszenek bennünket bármiféle szabályok, bármiféle rendelkezések, hanem egyedül csak Te benned reménykedjünk, és egyedül csak tőled kérjük a megtapasztalásokat, tőled kérjük a vezetést mindenkor. Így kérünk, Urunk, hogy Te őrizd meg a gyülekezetünket, és hálás szívvel valljuk meg, hogy nagy öröm számunkra, hogy úgy ismerhetünk téged, ahogyan te kijelentetted önmagadat Jézus Krisztusban. Köszönjük a te kegyelmedet, köszönjük a te oltalmadat és gondviselésedet. Az elmúlt napért és az elmúlt éjszakában is köszönjük, hogy megtartottál, köszönjük, hogy megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy azzal a bizalommal lehetünk, hogy mindent a te kezedből veszünk el. Mindent a te kezedből kell, hogy átvegyünk, és te mindenben a mi javunkat akarod munkálni. Így adunk hálát, Urunk, azért, hogy minden nehézség ellenére megtartottál bennünket, és megtartottad gyülekezeti tagjainkat. Urunk, eléd hozzuk a betegeket, akik sok-sok nyomorúsággal vannak, de te mégis adsz nekik erőt, bátorságot, reménységet. Eléd hozunk, Urunk, egy nőtestvérünket is, aki műtét után van, és aki lábadozik. Hála neked azért, hogy megőrizted őt, és kérünk, hogy te adj vezetést a továbbiakban is az ő életében. Eléd hozzuk, Urunk, azokat az embereket, akik mélységben vannak, akiket talán sok-sok kétség és sok-sok nyomorúság ér. Hadd tudjanak rád tekinteni, és hadd tudjuk tőled elkérni a te vezetésedet. Még akkor is, hogyha sokszor keserű pohár az, amit ki kell innunk, és sokszor nem nekünk tetsző dolog az, ami ránk vár, ami előttünk van. Köszönjük, hogy megőrzöl és megőriztél bennünket, és köszönjük, hogy te benned reménykedhetünk. Te tisztítsd meg a mi elménket, hadd legyen mélyebb és igazabb a mi hódolatunk te előtted, hadd tapasztaljuk meg a te mennyei gondviselésedet a mindennapokban. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Fernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо.
2: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja. Ezt az emléknapot

0: Egy perces néma főhajtással tisztelektünk mindazok emléke előtt, akik életüket adták Ukrajnáért, valamint azok előtt, akik fogságban vesztették életüket. Ma az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapján kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik a hazáért hozták meg a legnagyobb áldozatot.
1: Хвилиною мовчання ми вшанували пам'ять усіх, хто віддав життя за Україну та загинув у полоні. Сьогодні у день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: 11 ура. 12 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
1: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
0: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a Beregszászi Városi Tanács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
5: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól. Van egy kategória, ami részben sérült, és három településünk pedig jelentős kárt szenvedett el, konkrétan Jánosi Balazsér, az Oroszi kistérség és a Benei kistérség. Tehát nyilván a városon is keresztül haladt itt az utcákra, ha fel tudjuk bontani ezeket a részleteket, főleg a tetőszerkezetek sérültek meg. Mi tervezünk egy soron kívüli testületi ülést, amire mind megkérjük a képviselőket, hogy tudjunk elfogadni egy olyan programot, hogy részbeni kompenzációt tudjunk biztosítani azoknak a ingatlan tulajdonosoknak, akiknek a tetőszerkezete kárt szenvedett el. Előzetesen azt tudom mondani, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épület, ami oktatásügyi vagy kormányzati, nem szenvedett jelentős kárt, tehát ami kisebb cserepek meg csatornák elmozdultak, ezt mi tulajdonképpen órákon vagy napokon belül helyre tudjuk állítani, viszont Benében és Orosziban is vannak olyan ingatlanok, ahol a teljes tetőszerkezet megsérült.
1: Вранці у Берегівській міськраді було проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Яноші, Оросієво та Бене. Бурові пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
5: О 9-й ранку провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашніх бурвей, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Яноші, Балажир. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Сієво і також постраждала Бене. Декілька вулиць Берегівського місцевого самоврядування також постраждали. Дерев'я, які

0: спали на вулиці вже частково вчора із завершенням на сьогодні вже усунуті і продовжуємо збір матеріалів на предмет визначення загальної шкоди.
1: A tegnapi viharkárok részleges megtérítését célzó támogatási programtervezet előkészítését hagyták jóvá a Beregszászi Városi Tanács mai rendkívüli ülésén. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri 3000 hivnyi összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogot igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket, a károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi Kistérség polgármesterét hallhatják.
0: Jelentős támogatásra lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalomon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horvát László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalomon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb egy-két napon belül a kárfelmérés megtörténik, és azt a kompenzációt, amit el tudunk fogadni majd a képviselőkkel együtt a 31-i testületi ülésen, remélem minden hamarabb ki tudjuk osztani károsultak között.
2: У Берегівській громаді готують програму компенсації за збитки від негоди. На сьогоднішньому позачерговому засіданні депутати Берегівської міської ради схвалили підготовку проєкту програми, яка передбачає часткову компенсацію збитків, завданих учорашньою негодою. Згідно з проєктом, постраждалі домогосподарства зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 3000 гривень. Для оформлення виплат необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що підтверджують завдані збитки. Обстеження пошкоджених будинків та формування відповідних актів триватиме з 28 липня по 4 серпня включно. Детальніше про програму ви також почуєте від голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка.
0: Звертаюсь до всіх мешканців звертатися до міської ради через старостинських округів або через заступника міського голови Хорвата Василя Степановича або Вінця Степана Степановича для того, щоб визначити перелік тих осіб, які будуть звертатися до міської ради для отримання відповідної компенсації. Поки що триває збір документів, але на це ми на комісії ТПНС визначили один тиждень. Слідкуйте, будь ласка, далі за сайтом і буде інформувати населення про хід наших заходів.
1: Felelősségre vonta a rendőrség azt a sofőrt, aki betont öntött a szinnyevérító közelében. A rendőrség azt követően indított vizsgálatot, hogy az interneten megjelent egy videó, amelyen a jogsértést rögzítették. Az intézkedések eredményeként azonosították az elkövetőt, az 52 éves izai lakos ellen közigazgatási eljárás indult, amiért szennyezte a tó környékét. A nyomozás során a hatóságok egy másik sofőr érintettségét is megállapították, őt jelenleg még keresik. Az ügy iratait a környezetvédelmi állami felügyelőséghez is továbbították, amely megteszi a szükséges intézkedéseket, adta hírul a kárpátaljai rendőrség.
2: Поліція притягнула до відповідальності водія, який зливав бетон поблизу Синевира. Перевірку правоохоронці розпочали після того, як у мережі з'явилося відео із зафіксованим правопорушенням. В результаті проведених заходів було встановлено особу порушника. 52-річний житель села Іза отримав адмінпротокол за забруднення території біля озера. Правоохоронці також встановили причетність ще одного водія, якого наразі розшукують. Матеріали справи також передали до Державної екологічної інспекції для відповідного реагування. Про це інформує головне управління Національної поліції в Закарпатській області.
1: Hatályba léptek a kereskedelmi közúti fuvarozók járművezetőire vonatkozó új munka- és pihenőidő szabályok. A legfontosabb változások közé tartozik, hogy a munka- és pihenőidőre, valamint a tahográf használatára vonatkozó előírások immár a nemzetközi személyszállítást végző járművezetőkre is kiterjednek. A legalább 48 órás heti rendes pihenőidőt megfelelő szállás körülmények között kell biztosítani, vagyis azt nem tölthetik a járművezető fülkéjében. Éjszakai munkavégzés esetén a járművezető műszakja legfeljebb 10 órás lehet. Emellett 56 napra nőtt a járművezetők munka- és pihenőidejére vonatkozó nyilvántartások megőrzési ideje. A fuvarozó vállalkozásoknak pedig ezeket a dokumentumokat 2 évig kell megőrizniük. Tudatta az UNN.
2: Набули чинності оновлені правила роботи та відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту. Серед ключових нововведень – вимоги щодо режиму праці та відпочинку та використання тахографів поширюються на водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів. Звичайний щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має забезпечуватися у належних умовах, а не в кабіні транспортного засобу. У разі роботи в нічний час тривалістю зміни не може перевищувати 10 годин. Збільшено термін зберігання записів про час роботи та відпочинку водія до 56 днів. Підприємства мають зберігати відповідні записи протягом 2 років, пише UNN.ua.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
1: Beregszászban többnyire derült idő marad a következő órákban is. A levegő hőmérsékletének maximuma 25 fok körül alakul. A nappali órákban helyenként kisebb csapadékra lehet számítani.
2: У Берегові у наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні близько плюс 25 градусів. Вдень подекуди місцями синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
2: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: 12 óra. 13. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя.

0: Nács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
1: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól. Van egy kategória, ami részben sérült, és három településünk pedig jelentős kárt szenvedett el, konkrétan Jánosi Balazsér, az Oroszi kistérség és a Benei kistérség. Tehát nyilván a városon is keresztül haladt itt az utcákra, ha fel tudjuk bontani ezeket a részleteket, főleg a tető szerkezetek sérültek meg. Mi tervezünk egy soron kívüli testületi ülést, amire mind megkérjük a képviselőket, hogy tudjunk elfogadni egy olyan programot, hogy részbeni kompenzációt tudjuk biztosítani azoknak a ingatlan tulajdonosoknak, akiknek a tetőszerkezete kárt szenvedett el. Előzetesen azt tudom mondani, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épület, ami oktatásügyi vagy kormányzati, nem szenvedett jelentős kárt, tehát ami kisebb cserepek meg csatornák elmozdultak, ezt mi tulajdonképpen órákon vagy napokon belül helyre tudjuk állítani, viszont Benében és Orosziban is vannak olyan ingatlanok, ahol a teljes tetőszerkezet megsérült.
2: В ранці у Берегівській міськраді було проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Янощі, Оросієво та Бене. Буреві пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
1: По 9-й ранку провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашньої буревої, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Янош і Балажер. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Оросію, Сієво і також постраждала Бене. Декілька вулиць Берегівського місцевого самоврядування також постраждали. Дерев'я, які впали на вулиці, вже частково вчора із завершенням на сьогодні вже усунуті, і продовжуємо збір матеріалів на предмет визначення загальної шкоди.
0: A tegnapi viharkárok részleges megtérítését célzó támogatási programtervezet előkészítését hagyták jóvá a Beregszászi Városi Tanács mai rendkívüli ülésén. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri 3000 hrivnyi összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogot igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket. A károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
1: Jelentős támogatásra lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat, és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyiknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horváth László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb egy-két napon belül a kárfelmérés megtörténik, és azt a kompenzációt, amit el tudunk fogadni majd a képviselőkkel együtt a 31-i testületi ülésen, remélem minden hamarabb ki tudjuk osztani károsultak között.
2: У Берегівській громаді готують програму компенсації за збитки від негоди. На сьогоднішньому позачерговому засіданні депутати Берегівської міської ради схвалили підготовку проєкту програми, яка передбачає часткову компенсацію збитків, завданих учорашньою негодою. Згідно з проєктом, постраждалі домогосподарства зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 3 тисячі гривень. Для оформлення виплат необхідно подати заяву, документ, що підтверджує право власності, акт обстеження пошкоджень, складений комісією населеного пункту, фотографії, що

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
4: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 28-án, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a Beregszászi Városi Tanács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
5: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól. Van egy kategória, ami részben sérült, és három településünk pedig jelentős kárt szenvedett el, konkrétan Jánosi Balazsér, az Oroszi kistérség és a Benei kistérség. Tehát nyilván a városon is keresztül haladt itt az utcákra, ha fel tudjuk bontani ezeket a részleteket, főleg a tető szerkezetek sérült.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban, Bekfi Mária vagyok. Ma a jánosi református gyülekezet életébe tekinthetünk be, ahol nemrég presbiter választást tartottak, amelyen a gyülekezet tagjai 10 presbiternek szavaztak bizalmat a következő 4 évre. Műsorunk vendége Fodó Anett hitoktató, akit immár második alkalommal választottak meg presbiternek. Beszélgetésünkben szó lesz a választás menetéről, a presbiteri szolgálat felelősségéről, valamint arról is, nőként hogyan éli meg ezt az elhívást.
1: Talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren. A férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntéshozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben.
0: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: A református gyülekezetek életében a presbiter választás mindig fontos mérföldkő, hiszen ilyenkor a közösség dönt arról, kikre bízza a következő évek szolgálatát és felelősségét. A jánosi református gyülekezetben ezúttal 10 presbitert választottak meg a következő 4 éves ciklusra. Hogy hogyan zajlott a választás, milyen feladatok várnak a presbiterekre, és mit jelent ez a szolgálat egy olyan ember számára, akit már másodszor is bizalmába fogadott a gyülekezet, arról Fodó Anett hitoktatóval beszél. Arra is kíváncsiak voltunk, nőként hogyan éli meg ezt a küldetést, illetve hogyan változtak az elmúlt években a gyülekezet igényei és kihívásai.
1: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
0: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasztanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
1: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést. Úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra a tisztségükben legyenek, hogy szépen rendben zajlodjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
0: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod is, már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a jánosi gyülekezetben is.
1: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai lapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
0: Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
1: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren. A férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntéshozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van. És ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
2: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra.
1: A tiszteletes úr mindenkiben elbeszélgetett mielőtt, tehát a felkérés után, vagy a jelölések után minden presbiter jelöltel elbeszélgetett, úgyhogy igazából a saját szempontomat tudom elmondani, de az ő véleményét, az ő elmondása szerint mindenki, aki elvállalta, az Istennek való engedelmességben vállalta el. Tehát aki elvállalta, jó magam is, az mindannyian éreztük azt, hogy az Isten vezet ebben, és ott akar látni bennünket.
2: Te ugye 3 gyermekes édesanya vagy, az már egy hatalmas szolgálat a mindennapokban. Mi motivált mégis arra, hogy ismét elvállalj egy ciklust? Hiszen ez azért sok plusz feladattal jár, sok időt kell odaszánni a szolgálatra.
1: Számomra a gyülekezet, aminek a közösségében vagyok, vagy amelynek tagja vagyok, mindig is nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. Néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra. Hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos. És ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
2: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
1: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása. De közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgál a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Van, aki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kis körzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket, vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket.
2: Az elmúlt években miben változott meg a legjobban a gyülekezeti élet? És itt akár kitérhetünk pont ezekre a szolgálati területekre is, hiszen hogyha azt nézzük, hogy nagyon sok idős maradt a gyülekezetekben egyedül, tehát itt akár a diakóniai szolgálatnak is megnövekedhet az igénye, hogy egyre több időssel kell foglalkozni. Mennyire változott meg akár az elmúlt 4 évben a gyülekezetnek az élete?
1: Így van, talán ebben nagyon, talán igény is van, vagy elvárják az idősebbek, hogy akár az egyházak forduljanak, segítsenek. Nyilván ebben is próbálunk segíteni, illetve azért számon tartani, hogy az előbb is mondtam, azokat az időseket, akik egyedül maradtak, vagy betegek, vagy nem tudnak mozogni. Nagy próbatétel az, hogy egyre kevesebben vagyunk, tehát a háború azért ez azt hozta, hogy a gyülekezeti tagjainknak ki kellett menni külföldre, és azért ez így kicsit átformálta a gyülekezet életét, de én azt gondolom, hogy akik itt maradtunk, és jó okkal maradtunk itt, akkor az első sorban azért van, hogy és a gyülekezeti életben vagyunk, hogy megerősítsük egymást. Tehát én úgy gondolom, hogy presbiterként is lámpások lehetünk akár a lelki életben, hogy akármilyen helyzetben vagyunk, kitartunk, és egymást is erősítjük, bátorítjuk, meghallgatjuk a másikat, hogyha valami problémája van. Nyilván, hogyha ezen felül még tudunk segíteni a valamilyen diakóniai dolgokban, akkor ott vagyunk. De nagyon fontos, azt látom azoknak az embereknek, akik itthon maradtunk, hogy egymáshoz tudjunk kapaszkodni, és bízzunk egymásban, és a közösség ereje az valóban fontos legyen.
2: Mire van a legnagyobb szüksége az embereknek lelkileg? Nőtt azoknak a száma, akik igénylik ezt, hogy meghallgassák gyülekezeten belül őket?
1: Hát változó, megmondom őszintén, változó. Voltak, akik csatlakoztak, mert vannak, hál' Istennek, új tagjai is, illetve régi új tagok a gyülekezetünkben, de talán, amit már említettem is, hogy az a stabilitás, az az Istenbe vetett hit, hogy nem hagy el az Isten bennünket, hogy bár most nehézséget, vagy nehéz időket élünk, de mégis, ha belekapaszkodunk az Istenbe, akkor ezt ki fogjuk bírni, ugye, hogy elődeink is kibírták. Talán ebben tudunk egy biztos pontot adni a gyülekezetnek, illetve azoknak az embereknek, akik vágynak erre, hogy a lelkünk megerősödjön, mert akkor képesek vagyunk mindent túlélni, képesek vagyunk a nehézségek közepette is Istenbe kapaszkodni, és fölülkerekedni. A lelki élet valóban nagyon fontos, és ugye a gyülekezetnek, az egyháznak az első missziója, hogy az Úr Istent, az Úr Jézust hirdesse, és ebben találjunk biztos pontot, illetve azt adjuk, ezt mutassuk az embereknek, hogy ő benne van a biztos pontunk, illetve az életünk.
2: Úgy gondolom, hogy egy kis gyülekezethez képest, te is említetted, hogy a 10 presbiter az egy nagy szám, és talán ez is lehet egy reménykeltés a közösségnek, hogy mi még itt vagyunk, kitartunk, számíthattok ránk. Adhat ez egy reményt a közösségnek ebben a nehéz időszakban, szerinted?
1: Úgy gondolom, igen. Én úgy gondolom, hogy ha összefogunk, ha egymást erősítjük, Isten tiszteletenként megkérdezzük, hogy vagy, akkor ez azt jelenti, hogy fontos vagyok a másiknak, és fontos vagyok az Istennek is. Imádkozunk egymásért, tehát most egyre nagyobb igény van arra, főleg olyan emberektől, akik a fronton vannak, vagy olyan családtagoktól, hogy imádkozzunk értük, és én most ebben látok egy nagy erőt, az imának az erejét, hogy igenis le tudunk ülni néhányan, vagy ahányan vagyunk, vagy akik szeretnék, és imádkozunk azért a gyülekezeti tagért, aki éppen most veszélynek van kitéve, vagy pedig ki van szolgáltatva, vagy otthon ül, vagy tehetetlenül nem tud mozdulni. Úgyhogy ez is egy hatalmas erő és lehetőség, illetve ez is egy hatalmas misszió az emberek felé.
2: Úgyhogy már a második ciklusodat kezded. Mit üzennél azoknak a nőknek, akik érzik magukban az elhívást a szolgálatra, de mondjuk még bizonytalanok, hogy nem biztos, hogy én is képes vagyok erre, azt érzik. De itt vagy akár te is az élő példa, meg a gyülekezet belül is még számos más hölgytag, aki valóban bebizonyította, hogy igenis képesek erre a nők.
1: Mindenképpen, ha az Isten elhívott valakit, akkor ad ahhoz erőt, bölcsességet, segítséget arra, hogy azt a feladatot, amire elhívta, azt el tudja végezni. És egy olyan közösség a presbitériumon belül is van, amíg egymást megtartja, illetve segíti, akkor az még nagyobb áldás. Úgyhogy én ezt tapasztalom, a hála az Úristennek, olyan presbitériumunk, olyan közösség van, amíg egymást segíti, tehát hogyha valamiben elakadunk, vagy nem tudunk valamit, akkor nyilván a tapasztaltabbak, akik már régebb óta ebben a szolgálatban állnak, akkor segítjük egymást. Én szerintem a legfontosabb az alázat ebben, illetve az, hogy nem valaki vélettem, hanem az Isten szolgája vagyok presbiterként is.

0: A beszélgetés második felében egy örömteli nyári eseményre is visszatekintünk. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
1: A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliaetet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
2: Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek, ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ezt határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
1: De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni, és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
2: Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni, sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus, meghalt érted. És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást missziózza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. Nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
1: Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézzelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
2: Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve a téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
1: Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden nap finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van és segít a háttérmunkában.
2: És ezben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkeztetését a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították, de ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben mind a két gyülekezet helyt áll, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos, és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
1: És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonságot tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
2: Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül, ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
0: Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk a Jánosi Református Gyülekezet presbiter választásáról, a presbiteri szolgálat felelősségéről és arról, milyen tapasztalatokat szerzett az elmúlt években presbiterként. Emellett a rám talált vakációs bibliatábor idei programjairól és élményeiről is hallhattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk. Áldást, békességet!
3: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
4: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
5: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
6: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
7: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама.
9: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975 +3 8068 18 69 975.
8: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: a terítmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett, valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
5: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 28-án, kedden. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня 2026 року, вівторок. На годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a beregszászi városi tanács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
6: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól. Van egy kategória, ami részben sérült, és három településünk pedig jelentős kárt szenvedett el, konkrétan Jánosi Balazsér, az Oroszi kistérség és a Benei kistérség. Tehát nyilván a városon is keresztül haladt itt az utcákra, ha fel tudjuk bontani ezeket a részleteket, főleg a tető szerkezetek sérültek meg. Mi tervezünk egy soron kívüli testületi ülést, amire mind megkérjük a képviselőket, hogy tudjunk elfogadni egy olyan programot, hogy részbeni kompenzációt tudjunk biztosítani azoknak a ingatlan tulajdonosoknak, akiknek a tetőszerkezete kárt szenvedett el. Előzetesen azt tudom mondani, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épület, ami oktatásügyi vagy kormányzati, nem szenvedett jelentős kárt, tehát ami kisebb cserepek meg csatornák elmozdultak, ezt mi tulajdonképpen órákon vagy napokon belül helyre tudjuk állítani, viszont Benében és Orosziban is vannak olyan ingatlanok, ahol a teljes tetőszerkezet megsérült.
5: Вранці у Берегівській міськраді було проведено позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Янощі, Оросієво та Бене. Бурові пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
6: Провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашньої бурі, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Яноші, Балажир. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Оросієво і також постраждала Бен.

0: такою була сьогоднішня підбірка ліричних душевних пісень у передачі «Музичні новинки». Я Вікторія Кіш, дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс. 92 і 1 FM. Класне радіо в дорогу.
2: 17 ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett. Valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
6: 28 липня – День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 28-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a Beregszászi Városi Tanács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
7: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól.

0: éden, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Július 28-a. Az Ukrajna védelmében elesett. Valamint fogságban kivégzett, megkínzott vagy elhunyt védők, önkéntesek és civilek emléknapja.
3: 28 липня – день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 28-án kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 28 липня 2026 року, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Rendkívüli ülés tartott ma reggel a Beregszászi Városi Tanács a viharkárok miatt. Az előjárók beszámolói alapján a legnagyobb károkat Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. A vihar több magánház, iskola és óvoda tetőszerkezetét megrongálta. Számos villanyoszlop kidőlt, a kidőlt fák pedig több helyen akadályozták a közlekedést. Rádiónknak Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott.
4: Elindítottunk egy felmérési folyamatot, meghatároztuk azokat a településeket, amelyek kevésbé sérültek a tegnapi vihartól. Van egy kategória, ami részben sérült, és három településünk pedig jelentős kárt szenvedett el, konkrétan Jánosi Balazsér, az Oroszi kistérség és a Benei kistérség. Tehát nyilván a városon is keresztül haladt itt az utcákra, ha fel tudjuk bontani ezeket a részleteket, főleg a tető szerkezetek sérültek meg. Mi tervezünk egy soron kívüli testületi ülést, amire mind megkérjük a képviselőket, hogy tudjunk elfogadni egy olyan programot, hogy részbeni kompenzációt tudjuk biztosítani azoknak a ingatlan tulajdonos soknak, akiknek a tetőszerkezete kárt szenvedett el. Előzetesen azt tudom mondani, hogy önkormányzati tulajdonban lévő épület, ami oktatásügyi vagy kormányzati, nem szenvedett jelentős kárt, tehát ami kisebb cserepek meg csatornák elmozdultak, ezt mi tulajdonképpen órákon vagy napokon belül helyre tudjuk állítani, viszont Benében és Orosziban is vannak olyan ingatlanok, ahol a teljes tetőszerkezet megsérült.
3: Вранці у Берегівській міськраді було проведено позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через наслідки негоди. За словами керівників населених пунктів, найбільших збитків зазнали села Яноші, Оросієво та Бене. Буревій пошкодив дахи приватних будинків, шкіл і дитячих садків, повалив чисельні електроопори, а дерева, які впали у кількох місцях, заблокували рух транспорту. Більше про це ви почуєте в інтерв'ю з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Бабяком.
4: Провели засідання комісії ТПНС, на якому було визначено перелік тих населених пунктів, які отримали значні пошкодження від вчорашньої буревії, і визначили, що заклади освіти і заклади місцевого самоврядування, що перебувають у власності, значних пошкоджень не отримували. Нам потрібно звертати увагу на трьох населених пунктах. Це Старостинський округ Яноші, Балажер. Окремо треба врахувати, що велика шкода пройшла через Оросієво і також постраждала Бене. Декілька вулиць Берегівського місцевого самоврядування також постраждали. Дерев'я, які впали на вулиці вже частково вчора із завершенням на сьогодні, вже усунуті, і продовжуємо збір матеріалів на предмет визначення загальної шкоди.
2: A tegnapi viharkárok részleges megtérítését célzó támogatási program tervezet előkészítését hagyták jóvá a Beregszászi Városi Tanács mai rendkívüli ülésén. A javaslat szerint az érintett háztartások egyszeri 3000 hrivnyi összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatás igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani. Kérelmet, a tulajdonjogot igazoló dokumentumot, a települési bizottság által felvett kárfelmérési jegyzőkönyvet, a keletkezett károkat igazoló fényképfelvételeket, a károsodott ingatlanok felmérése és a jegyzőkönyvek elkészítése július 28 és augusztus 4-e között történik. Erről bővebben Babják Zoltánt, a Beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
4: Jelentős támogatása lenne természetesen szükség, a felmérés folyamatban lesz. Mi az előjárókon keresztül készítünk egy olyan felmérést, ahol fényképekkel és egy helyzetfelméréssel, kérvénnyel együtt gyűjtjük az adatokat, és nézzük azt, hogy mekkora összeget próbálunk majd biztosítani ahhoz, hogy egy egyszeri, egységes támogatási rendszer tudjuk azoknak biztosítani, akiknek a tulajdonában olyan ingatlan van, amelyeknek a tetőszerkezete megsérült. Kérem a lakosságot, hogy a kistérségi körzetben a falvak lakosai Vince István alpolgármester úrhoz forduljanak, a telefonszáma a Facebook oldalomon elérhető, és a városban pedig, akinek jelentősebb kára keletkezett a tetőszerkezetben, ugye a Horváth László alpolgármester úrhoz forduljanak, ugyanúgy a telefonszáma a Facebook oldalomon már ki van posztolva. Nagyon bízom benne, hogy minél hamarabb, egy-két napon belül a kárfelmérés meg

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva.
1: Jodim FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. А рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Köszöntök minden hallgatót, ez itt a Zenesáv, amelyben egy igazán különleges gitárossal utazunk időn és hanghullámokon keresztül. Ő nem más, mint a gitár virtuóz Gary Moore, egy zenész, aki úgy beszélt a hangszerén keresztül, mintha a szíve dobogását hallanánk. Maradj velünk, kezdjük is az utazást! Витание радио слухачам, бажаю гарного провести час. Сьогодні програма «Музичний трек» за участю Гері Мура, легендарного ірландського блюз-рок-гітариста, співака, автора пісень. Починаємо!

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádióban.

a zöld király. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon innét, az óperenciás tengeren túl, volt egyszer egy gazdag boltos, s annak három fia. Annyi volt a pénze ennek a boltosnak, hogy maga sem tudta mennyi. De nem is adta boltosságra a fiait, hanem járatta mindenféle iskolába, küldötte idegen országokba, olyan módosan kineveltette mind a hármat, hogy aki nem tudta, bizony nem mondta volna, hogy ezek boltos mestergyermekei. Azt gondolta mindenki, igazi hercegek. Egyszer egy reggel azt mondja az idősebbik fiú az apjának. Hely, édesapám, milyen csuda álmot láttam az éjjel! Mondjad, fiam, mondjad! Hát azt láttam, édesapám, hogy a nagyobbik öcsémmel ketten elmentünk a zöld király országába. Volt a zöld királynak három szép leánya, s kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja a legidősebb lányát, aki egy magas jegenyefa ágán ülő bagoly fiút éppen a szíve közepén talál. Volt sok herceg, gróf, s báró, aki szerencsét próbált, de csak én lőttem a bagoly fiú szíve közepébe. Enyém is lett a király kisasszony. No, ez igazán szép álom volt, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a középsőt, láttál-e valami álmot? Bizony láttam én is, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, s én a középső király kisasszonyért vetélkedtem. Azt mondta a király, hogy annak adja a középső leányát, aki legmesszebb tud hajítani parittyából. Sokan próbáltak szerencsét a parittyával is, de olyan messze, mint én, egy sem hajított. Nekem is adta a király a középső leányát. Ez is szép álom volt, igazán szép álom, mondja a boltos. Hát te, fiam, kérdi a legkisebbet, álmodtál-e valamit? Én is álmodtam, édesapám. Én is ott voltam a zöld király udvarában, enyém is lett a legkisebbik leánya, de hogy s mint lett enyém, azt már meg nem mondom. Jól van, édes fiam, mondja a boltos, hiszen ha meg nem mondod, úgy is szép álom volt. Na, édesapám, mondja a legidősebb fiú, nékem már nincs is itthon maradásom. Csináltasson nekem bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, vegyen nekem drága szép paripát, hadd megyek a zöld király országába szerencsét próbálni. De bizony nekem sincs maradásom, mondotta a középső fiú, megyek én is bátyámmal. Hát te, fiam, kérdezte a boltos a legkisebb fiát, mégye bátyáiddal, mondotta a fiú. Nem megyek én, édesapám, jól ráérek én még. Vesz a boltos két szép lovat, olyat, hogy nem volt annál különb az egész országban. Vesz drága, bíborvörös gúnyát, arannyal, gyémánttal kivert kardot, s mindjárt el is indult a két idősebb legény szerencsét próbálni. Mennek, mendegélnek hetet hét ország ellen, s megérkeznek a zöld király városába. Hát a zöld király udvarában csak ugyan össze voltak gyűlve hercegek és grófok, éppen úgy, amint álmodták, s lövöldöztek a bagoly fiúra, mely egy jegenyefának a legfelső ágán gubbaszkodott. Bemennek a boltos legények is, de bezzeg nem mondották, hogy az apjuk boltos, azt mondták, hogy ennek s ennek a hercegnek a fiai. S bizony el is hitték, mert olyan ragyogó, fényes gúnyában voltak, hogy csak ugyan beillettek hercegeknek. Na, fogadta is őket a zöld király nagy tisztességgel. Puskát adnak a legidősebb kezébe, megcélozza a bagoly fiút, éppen a szíve közepén találta. Ővé is lett a legidősebb király kisasszony. Következett az öccse. Az meg a legmesszebb hajított a parittyából, s ővé lett hát a középső király kisasszony. A harmadik király kisasszonyért még nem kellett vetélkedni, mert az még kicsike volt. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s a zöld király nem is eresztette haza a fiúkat. Adott mind a kettőnek akkora darab földet, hogy országnak is elég nagy lett volna, s éltek nagy urasan. Telik múlik az idő, egyszer csak azt mondja a legidősebb fiú. Hely, öcsém, rossz álmot láttam az éjjel. Mit, bátyám, mit? Azt láttam, hogy leégett a házunk, le mindenünk, s az édesapám a szabad ég alatt maradott, mint egy koldus. Na látod, mondja a középső fiú, én is épp

Na, most már nem kellett pásztoroskodni, volt ismét pénz, amennyi csak kellett. Akkor aztán a két idősebb fiú visszafordult Zöldországba, de most már magukkal vitték az öccsüket is. Nem valami jó szívvel vitték, mert attól tartottak, hogy amilyen bolond, szókimondó az öccsük, még majd kikotyogja, hogy ők nem hercegek. De az apjuk addig kérte, addig mondta, vigyétek el, fiaim, az öcséteket is, hadd legyen belőle is valami, hogy nagy kelletlenül elvitték magukkal. Mennek, mendegélnek, elől a két idősebb legény, utánuk nagy búson a legkisebb fiú. Ő már jól tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hiszen meglátta volt álmában, csak hogy emlékeztek rá, ugye? Nem mondta meg senkinek. Hát bizony összesúgnak, búgnak a bátyai, s megegyeznek, hogy amint a legelső hídra érnek, az öccsüket a vízbe taszítják. Éppen egy tengerhez értek, afelett volt egy híd, olyan hosszú, hogy 7 nap s 7 éjjel vágtathatott azon a leggyorsabb paripa, mégsem ért a végére. Ahogy erre a hídra érnek, visszafordul a középső fiú, se szó, se beszéd, betaszítja az öccsét a tengerbe. No de ne féljetek, nem halt bele a fiú. Éppen ott úszott egy bárka a tenger közepén, arra felkapaszkodott. Ő ezt a bárkát is meglátta álmában, azt is tudta, ki van benne. A zöld király legkisebb lánya, akit a zsiványok elraboltak, aztán elvettek tőle minden drágaságot, de nem ölték meg, hanem belezárták egy bárkába, s úgy a tengerre eresztették. Fölmászik a fiú a bárka tetejére, benéz az ablakon. Hát ott fekszik a bárka fenekén egy szépséges szép leány, akihez hasonlót emberi szem még nem látott. Megkocogtatja az ablakot, s bekiált. Ébredj, szép királykisasszony, itt vagyok, eljöttem, te érted. Fölébred a királykisasszony, néz az ablakra, látja ott a fiút. De bezzeg, mindjárt kinyitotta az ablakot, beeresztette a bárkába. Ott leültek egymás mellé, elmesélték szomorú sorsukat. Aztán egyszerre csak egymás nyakába borultak, s mondták lelkes szóval. Te az enyém, én a tied, ásókapas, a nagy harang válasszon el minket. Csak úszott-úszott a bárka szép csendesen, addig úszott, hogy egy sziget partjára ért. Ott a fiú kikötötte a bárkát, s mátkáját ott hagyta, maga pedig bement a szigetre, hogy széjjel nézzen, kis miféle emberek laknak ottan. Elindul a szigeten, de szeme szája tátva maradt az álmélkodástól, mert ott ember volt ugyan elég, de mind kővé volt válva. Megy, mendegél a kővé vált emberek között, s egyszerre csak megszólal valaki a háta mögött. Gyere csak, öcsém, mondok neked valamit! Visszafordul a fiú, s hát a kővé vált emberek közül egy integet felé. Gyere csak, gyere! Na, fiam, mondja a kővé vált ember, az Isten hozott erre téged. Látod-e amott azt a márványpalotát? Eredj oda! Menj fel a 12 garádicson, nyisd be az ajtaján, s ahogy belépsz, szépséges szép leányok szaladnak eléd, karon fognak, visznek tovább szobából szobába. Mikor aztán a fehér szobába érkeztek, hívnak téged táncolni, de se ne szólj, se ne táncolj, tégy úgy, mintha néma volnál. Akkor aztán terítenek, lesz ott mindenféle drága étes ital, s kínálnak majd téged, bíztatnak mézes-mázos szavakkal, hogy egyél, igyál, de te se ne egyél, se ne igyál, még csak egy szót se szólj. Na, megharagusznak majd rád a kisasszonyok, megfognak, s kidobnak az ajtón. Utána dobják az aranyabroszt mindenestül, kést, villát, tányért, ételt, italt, mindent. De te, oda se neki, szedj fel szépen ételt, italt, mindent, s indulj vissza én hozzám. Ám mielőtt én hozzám érnél, elédbe áll egy óriás, azzal meg kell küzdened. De te ne félj, húzd ki a kardomat, s vidd magaddal. A zsebemben van 3 üveg, vedd ki a legkisebbet, igyál belőle egy cseppet, s aztán az üveget tedd ismét vissza. Úgy tett a fiú, ahogy a kővé vált ember mondotta. Ivott a legkisebb üvegből, s 7-szerte erősebb lett, mint annak előtte. Bemegy a palotába, s hát csak ugyanúgy volt, ahogy a kővé vált ember előre megmondotta. Elébe szaladott egy csomó szép leány, egyik szebb a másiknál. Közrevették, s vitték be a fehér szobába. Megzenedett.

Indult a muzsika, hívták a fiút táncra, de az meg sem mozdult. Aztán asztalt terítettek, leültették az asztalhoz, kínálták, bíztatták, mint hiába. Sem nem evett, sem nem ivott. Noha nem, bizony ki is dobták, hogy a nyaka majd megszakadt belé. Utána dobták az aranyabroszt, s mindent, ami azon volt. Ő meg szépen összefogta az aranyabroszt, fölvetette a hátára, és vitte. Kettőt-hármat sem lépett, elejébe áll az óriás, s nagyot kiált. Állj meg, hé! Innét tovább nem még, míg nem jössz velem az ólom szélűre, s ott meg nem birkózol. Jól van, mondta a fiú, csak menjünk, ha meguntad az életedet. Kimennek az ólom szélűre, ott megfogja az óriás, felkapja a fiút, s úgy levágja, hogy bokáig süppett a szélűbe. Kiugrik a fiú, ő is felkapja az óriást, s térdig vágja a szélűbe. De bizony az óriás is kiugrik, s úgy levágja a fiút, hogy a szélűbe éppen derékig süppedett. De a fiú most is kiugrott, neki fohászkodott, fölkapja az óriást, s nyakig vágja a szélűbe. Na most, gyere ki, ha tudsz! Bezzeg, hogy nem tudott kijönni. Vette a fiú a kardját, s lenyisszantotta az óriás fejét. Azzal megint vállára emelte az abroszt, s ment vissza a kővé vált emberhez, aki, úgy tudjátok meg, nem volt más, mint egy elátkozott király. Na, fiam, mondja a király, most csak dugd vissza a kardomat, menj vissza Mátkádhoz, vígy neki ételt, italt, egyetek, igyatok, aludjatok, s jókor reggel gyere ide vissza. Hely, Istenem, az alatt a király kisasszony vörösre sírta mind a két szemét. Azt hitte, eddig bizonyosan megölték az ő mátkáját. No, de mindjárt megvigasztalódott, ettek, ittak, aztán elaludtak. Jókor reggel felkelt a fiú, s ment a kővé vált királyhoz. Látod-e azt a márványpalotát, fiam? Nem azt kérdem, amelyikben tegnap voltál, hanem azon túl van egy másik. Járd meg ezt is úgy, ahogy tegnap megjártad a másikat. Vedd ki a zsebemből a középső üveget, s igyál egyet, húzd ki a kardomat, s vigyed. Mert ebben a palotában is szebbnél szebb kisasszonyokat találsz, s ezek is kidobnak, ha nem táncolsz, ha se nem eszel, se nem iszol, s itt is egy óriás áll eléd, aki az ezüst szélűre hív téged, hogy megbirkózzál vele. Elmegy a fiú a másik palotába, s világos világra úgy járt, mint azelőtt való nap. Pedig voltak, amilyen szépek voltak a leányok az első palotában. De még a szeme is káprázott, amikor ezekre nézett. De hiába csalogatták, de hiába bíztatták, olyan volt, mint a néma. Na, ki is penderítették az ajtón, hogy a nyaka majd megszakadott. Utána az aranyabroszt mindenestül, s ím, ahogy felszedi az abroszt, s a vállára veti, elejébe áll egy óriás, s hívja az ezüst szélűre, hogy birkózzanak meg. Sokkal erősebb volt ez az óriás, mint a másik. De erősebb volt a fiú is, mert jót húzott volt a középső üvegből. Egyszer az óriás vágta a fiút az ezüst szélűbe, máskor a fiú az óriást. De csak az lett a vége, hogy az óriás maradott nyakig a szélűben. Akkor aztán kihúzta a kardját a fiú, s lenyisszentette az óriás fejét. Ment a fiú egyenest a kővé vált királyhoz. Jelentette, hogy mit csinált. Jól van, fiam, csak eredj a Mátkádhoz, egyetek, igyatok, aludjatok, s holnap reggel jókor megint gyere ide. Harmadnap a harmadik márványpalotába kellett menni a fiúnak, mert voltám még egy palota. S voltak ott leányok, százszor, ezerszer szebbek, mint a második palotában. De a fiú rájuk sem hallgatott. Ezer szerencséje, hogy nem, mert akár táncol, akár eszik, akár iszik velük, mindjárt kővé vált volna ő is. Hát, kidobják innét is a fiút, de úgy, hogy megnyekkent belé. Még jóformán föl sem tápászkodott, elejébe áll a harmadik óriás, s hívja az aranyszérűre. Jól van, kiment az aranyszérűre, de meg is ölte a harmadik óriást is, éppen úgy, olyan módulag, mint a másik kettőt. Megy a kővé vált királyhoz, s mondja ez neki. No, édes fiam, három próbát kiállottál emberül, vissza se add a kardomat, legyen a tied. Téged illet meg az, nem engem. Most csak siess a Mátkádhoz, mert az eddig halálra sírta magát miattad. Holnap reggel aztán gyertek ide, mind a ketten. Csak ugyan igaza volt a kővé vált királynak,
Szakadt a könny a király kisasszony szeméből, mint a záporeső. Azt hitte, hogy soha többet meg nem látja a jegybéli mátkáját. De bezzeg volt nagy öröm, mikor jött a fiú. Ettek, ittak, vígan voltak, aztán elaludtak, s reggel szépen a kővé vált királyhoz sétáltak. Fogadja a király szíves szóval, s mondja a leánynak. Na, édes leányom, a te jegybéli mátkád emberül kiállott három próbát, mostan te hozzád is vagyon egy kérésem. Látod-e amottan azt a magas hegyet? Menj fel annak a tetejére, találsz ott egy termű aranyvesszőt, húzd ki tövestül, aztán gyere le a hegynek az aljába, ott találsz egy kőfalat, csapd meg háromszor az aranyvesszővel, harmadik csapásra a kőfal megnyílik, s ti mind a ketten szaladjatok be. Se jobbra, se balra ne nézzetek, csak fussatok, s addig meg se álljatok, míg a hegy gyomrába nem értek. Ott van egy mélységes, mély tömlöc. Ott senyved az én drága fiam, nehéz vasra verve. Háromszor visszafelé kerüljétek meg a fiamat, aztán ahogy csak győzi lábatok, szaladjatok visszafelé, mert ha csak egy szempillantásra megtántorodtok, becsapódik az ajtó előttetek, kővé váltok, ott maradtok még a világ, s még két nap. Mikor aztán onnét kiszabadultok, gyertek ide hozzám, s te, édes leányom, ezt a cédrusfát, mely itten én előttem vagyon, suhítsd meg háromszor az aranyvesszővel, akkor majd láttok csodát. Felmegy a király kisasszony a hegy tetejére, kitépi a termű aranyvesszőt, lejön a hegy aljába, megsuhintja a kőfalat, s beszaladnak a mátkájával a nyíláson. S hát, amint szaladnak végig, erről is arról is tündérszép kisasszonyok, deli szép vitézek kiabálnak rájuk, nevükön szólítják, mézes-mázos szavakkal csalogatják. Ne fussatok, maradjatok, táncoljatok velünk! De ők szaladtak tovább. Sem félre nem néztek, sem meg nem állottak. Aztán mindenféle arany és ezüstmadarak énekeltek, szebbnél szebb nótákat. A király kisasszony meg akart állani, hadd lássa csodája, de a mátkája megrántotta, s vitte magával. Szaladtak tovább, s mindenféle drágaság, gyöngy, gyűrű, fülbevaló, s minden, ami leánynak való, tündökölt a földön. Szeretett volna ezekből is felmarkolni a király kisasszony, de a mátkája nem engedte, szaladtak tovább. Aztán aranynyergek, kardok, gyémántos buzogányok hevertek a földön. Ezeket meg a fiú szerette volna felszedni, de a király kisasszony megrántotta, szaladtak tovább. Na, beértek a hegynek a gyomrába. Hát csak ugyan ott ült mélységes mélytömlöc fenekén a kővé vált királyfia égő tűz között. Majd elepedett szegény a szomjúságtól, s nem ihatott egy csepp vizet. Pedig csak egy lépésnyire volt tőle a jó forrásvíz. De hiába! A lánc nem eresztette odáig. Kérte a király kisasszony, s a mátkáját összetett kézzel, adjanak egy csepp vizet neki. S a király kisasszony akart is neki adni, de a mátkája nem engedte, hanem, amint a kővé vált király meghagyta, visszafelé háromszor megkerülték a királyfit. Aztán szaladtak ki a hegyből. Hiszen éppen jókor jöttek ki. Mindjárt be is csapódott az ajtó utánuk. Még meg is ütötte a fiúnak a sarkát, s lehasította a király kisasszony szoknyájának a szélit. Visszafordulnak, s hát a szemük szájuk tátva maradt a nagy csodálkozástól, ím előttük áll a királyfi. Az is kiszabadult a hegynek a gyomrából. Szépen visszamentek a kővé vált királyhoz. Ott a király kisasszony az aranyveszélyével háromszor meglegyintette a cédrusfát. Ím, halljatok csodát, az első legyintésre nagyot sóhajtottak a kővé vált emberek, a másodikra megmozdultak, a harmadikra egészen megelevenedtek, igazi emberekké lettek, s köszönték nagy hálálkodással a király kisasszonynak s a fiúnak, hogy megszabadították a gonosz tündérek varázsától. Amikor éppen a legjobban örvendeznének, lecsap a levegő égből nagysebesen egy fehér galamb egyenesen a király kisasszony vállára. Haj, Istenem! Örült a király kisasszony. Az ő drága, kedves galambja volt ez. Csókolgatja, simogatja, borzolgatja a tollát, s ím a szárnya alatt egy kis levélkét talált. Hely, mi volt ebben a levélben? Írta benne az édesapja, hogy ha valahol ez a levél megtalálja, tudja meg, hogy tömlöcbe, nehéz rabságba vetették a vejei és a leányai. Sírva fakadt a király kisasszony, hullott a könnye, mint a záporeső. Mondja, hogy milyen szomorú levelet kapott az édesapjától. Ne sírj, édes leányom, mondja a király.
Sok nagy jót cselekedtél velem, most majd én segítek rajtad. Eredj, az aranyvesződdel suhints meg a három márványpalotát, aranyalma lesz mind a háromból. Vigyétek el magatokkal a három aranyalmát, s az apád országában tegyétek le a legszebb helyen. Ott háromszor-háromszor suhints meg mind a három almát, s újra márványpalota lesz belőlük. Akkor aztán csináljatok nagy vendégséget. Hívjátok meg arra a király leányai csvejeit, az országban ahány herceg, gróf, s báró van. S mikor az asztalnál ültök, kérdjétek meg tőlük, mit érdemelnek az olyan lányok s olyan vők, akik az apjukat a tömlöc fenekére teszik. Többi legyen a ti dolgotok. Elmegy a király kisasszony, meglegyinti aranyveszélyével a három márványpalotát, lesz belőlük három aranyalma, szépen beledugja a kebelébe. Aztán elbúcsúznak a királytól, a fiától s mindenkitől. Beülnek a bárkába, s elindulnak Zöldország felé. Hét nap s hét éjjel úszott a bárka, úgy érkeztek meg Zöldországba. Ott kiválasztottak maguknak egy szép helyet, egymástól jó távol letették a három aranyalmát, háromszor-háromszor meglegyintette aranybeszélyével a király kisasszony, s kerekedett oda olyan három márványpalota, hogy csodájára járt az egész ország. De azt senki lélek nem tudta elgondolni, hogy ki lehet-e három márványpalotának a gazdája. Na, megtudták azt is. Pecsétes levelet küldött a fiú mindenfelé az országba. Vendégségbe hívta a hercegeket s grófokat, de különösen a bátyjait. Hanem az igazi nevét világért nem írta volna be a levélbe, hadd jöjjenek el csak bátran a bátyjai. Jöttek is azok nagy örömmel, csak hogy kívül belül jól szemügyre vehessék azt a három márványpalotát. Megjönnek a vendégek, megtelik az egyik márványpalota, kezdődik a nagy vigasság, van nagy tánc, helyehúja. Egyszerre csak megszólal a fiú. Hercegek, grófok, bárók, s minden rendű és rangú vitézurak, azt kérdem én tőletek. Mit érdemel az a két leány, az a két vő, akik az édesapjukat tömlöc fenekére vetették nehéz rabságra? Mind azt felelték egy szívvel, lélekkel. Megérdemlik, hogy szörnyű halálnak halálával halljanak meg. Hely, megijednek a király vejei meg a lányai. Szót sem szólnak, szépen kisompolyognak a palotából. Azám, csak hogy a palota udvarán fegyveres strázsák állottak, s visszavitték őket a palotába. Ebből tudták meg a vendégek, hogy kikre célzott a fiú beszéde. Mindjárt összeültek az országtartó nagyurak, s azt határozták, hogy mind a négyet lófarkára kell kötni, a Beretva hídon hétszer meghordozni, akkor a testüket négy felé vágatni, s szegezzék ki a város négy kapujára. Hanem azt mondotta a fiú, megérdemelnék mind a négyen ezt a szörnyű halált, de kegyelmezzetek meg az életüknek. Elég, ha a hóhér kiseprőzi őket az országból. Úgy is lett. Hivatták a hóhért, az kiseprűzte az országból a két hamis legényt s a feleségüket. Akkor aztán felhozták a tömlöc fenekéről az öreg királyt, s folytatták a vendégséget. Hét nap s hét éjjel mindig vigadoztak. Mikor ennek is vége volt, az öreg király a fiúnak adta a legkisebbik lánya kezével az országot s egész királyságát. Ő volt ezután a Zöld király. Még ma is él, ha meg nem halt.

0: Elpirult, az unyomban elpirult.
1: Volt egyszer egy mese volt.
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо. Вдорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 FM.